0: Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség, sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállította a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 embert telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelke,

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség, sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállítatta a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag, ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédes-Tapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra, a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett szárazfű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a föld elvált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hűlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvencei. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvízosztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
0: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
9: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2026. augusztus 6-a csütörtök reggel van, a mikrofonnál Pálinka Zsoltot hallják. Délig ma is önökkel tartok, és válogatunk együtt a járság kedvencei közül, illetve gyűjtögetem a friss, hasznos információkat a mai napra is. Indítunk egy 90-es évekbeli klasszikussal, érkezik 1996-ból egy igazi klubhimnusz zsivágótól, ez a Celebrate to Love. Egy kicsit pörgessük fel a csütörtök reggelt, tartsanak ma is a Trigger FM-mel.

0: Jó reggelt, Jászág! Nézzük, milyen időre készülhetünk a mai napon. Jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők a térségben, a nap során pedig tetőzik majd a hőség. A napos időt már többfelé zavaratják gomoly felhők, de csapadékra nem kell készülnünk. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, délutánra pedig 40 fok köré emelkedik majd a hőmérséklet. Figyeljenek arra is, hogy 11 és 16 óra között nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás, így ha tehetik, kerüljék a tűző napot. Péntekre pedig már érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavaratják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok lehetnek. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Enyhülnik ez majd a forróság pénteken, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki a legtovább a nagy hőség.
1: Jó FM. Mellette szól.

Közlekedési hírekkel folytatjuk. Útszűkülete és félpályás lezárásokra kell készülni a térség útjain. 32-es főúton Jászberény közelében burkolatot tisztítanak, emiatt a 25-ös kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Százberek és Újszász között pedig aszfaltoznak, így az 55-ös és az 57-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést.

0: Jászberényben emellett a Csángó Fesztivál miatt több helyen is jelentős lezárások vannak érvényben, amelyek a hétvégéig, sőt jövő hét elejéig tartanak. Lezárásra került a Víz utca, a Jászság Népi Együttes székházánál, a 31-130-as út városon áthaladó szakasza, a Banki csomóponttól a Nagy Templom utcáig, valamint teljes lezárás van a Lehel Vezér gimnázium előtt, a Szervíz úton és a főtéren is. Változott a forgalmi rend a Megyeháza, Táncsics Mihály és a Zirzen Janka utcákban. Ezek a szakaszok Zsák utcává váltak, kétirányúak lettek és megállni tilos rajtuk. A Serház utcát szintén kétirányúsították, a Hatvani úton pedig lezárták a Klapka-György technikum és a rendőrség közötti útszakaszt. Vezessenek fokozott figyelemmel és figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
3: Egy finom ebédre vágysz?
4: Vagy beülnél a barátokkal egy jó vacsorára?
3: A Jászberényi Pipacs étteremben a helyed.
4: Belvárosi kis vendéglőnkben, hangulatos kerthelyiséggel, hétfőtől szombatig változatos napi menüvel és több mint 100 féle à la carte fogással várunk, köztük igazi jászsági specialitásokkal.
3: Rendezvényt szervezel?
4: Családi és baráti összejövetelek teljes körű lebonyolítását vállaljuk 45 főig. Ha pedig otthon élveznéd az ízeket, a menüt és az à la carte ételeket házhoz is szállítjuk.
3: Rendelés és asztalfoglalás 0657 405 510.
4: Keresd a Pipacs éttermet a Facebookon, vagy látogass el a pipacsetteremjászberény.hu weboldalra.
5: Közel 50 program 600 közreműködő 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda nagykoncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folkkocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászsávási Zenekar, valamint Pál István szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Django Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Meghoztam a csütörtöki horoszkópot augusztus 6-ára. A csillagok szerint a mai napon a Hold a bikában jár, este pedig a Vénusz átlép a mérleg egyébe, ami sok szempontból pozitív fordulatokat hozhat. Nézzük először a Kos és a Szűz közötti jegyeket. A Kosok számára ez egy kiegyensúlyozottabb nap lehet. A bikahold segít lelassulni és értékelni a jelen pillanatot, a esti órákban pedig egy beszélgetés hozhatja közelebb önöket valakihez, aki igazán fontos számukra. A bikák a nap legnagyobb nyertesei közé tartoznak, hiszen a hold egész nap a jegyükben jár. Könnyebben megtalálják az örömet az apróságokban, estétől pedig a munkában és a pénzügyekben is kedvező folyamatok indulhatnak. Az ikrek jegy szülötteinek érdemes kicsit háttérbe húzódniuk, ma ugyanis az átgondolt döntéseken van a hangsúly. Egy váratlan felismerés segít tisztázni egy régi kérdést, az este pedig akár romantikus meglepetést is hozhat. A rákokon baráti kapcsolatokból meríthetnek erőt, jó érzés lesz megtapasztalni a körülöttük lévő támogatást, estétől az otthoni légkör is harmonikusabbá válik. Az oroszlánok magabiztos és elegáns fellépéssel komoly elismerést szerezhetnek akár a munkában, akár a magánéletben, a mai csillagállás mellett az üzleti tárgyalásoknak is kedvez. A szüzekre inspiráló nap vár új ötletekkel és váratlan lehetőségekkel, az este folyamán az anyagi ügyekben jöhetnek kedvező fordulatok, érdemes lesz majd figyelni a jó ajánlatokra. Nem sokára érkezem a többi jeggyel is.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, már hozom is a horoszkópunk második részét a mérlektől. A mérlegeké a főszerep ma, hiszen este a Vénusz belépő együkbe. A következő időszakban könnyebben alakulnak a kapcsolataik, nő a vonzerejük, és pénzügyekben is kedvező időszak kezdődik, aminek az első jeleit már ma tapasztalhatják. A skorpiók életében a kapcsolatok kerülnek fókuszba, valaki őszintében fordul a önökhöz, ami új alapokra helyeztet egy fontos eseményt. Ami új alapokra helyezhet egy fontos viszonyt, ráadásul a húzódó félreértéseket is sikerülhet tisztázni. A nyilasok ma könnyebben megtalálják az arany középutat a teendő között, jó érzékkel döntik el, mi élvez elsőbséget, az este pedig új ismertségeket és pezsgőbb társasági életet ígér. A bakok gördülékenyen haladnak a teendőkkel, ráadásul jut idő a kikapcsolódásra is, a Vénusz esti váltása a karrierben hozhat kellemes fejleményeket és pozitív visszajelzéseket. A vízöntők életében a család vagy egy régi emlék kerülhet előtérbe, estétől már nyitottabban tekinthetnek a jövőbe, a bolygóállás kedvez az új terveknek, utazásnak és tanulásnak. A halak együek ma különösen jól fejezik ki magukat, így a fontos beszélgetéseket érdemes mára időzíteni. Estétől mélyebb érzelmi kötődések és kedvező anyagi hírek várhatók. A legjobbakat kívánom mindenkinek a mai napra, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, Ariana Grande és Mariah Carey közösét hozom, ez a Yes and...

hírek, információk 8 órakor itt nálunk a Trio FM-en, majd itt lesz a Hertz és Purple Disco Machine közös dala, a Wonderful Life 2025-ös verziója. A jól ismert 2010-es lágert most a német producer gondolta újra, és készített belőle egy lüktető modern nudiszkó dalt. Leo Hatchcraft eredeti mély vokája és a refrén természetesen megmaradt, de a megemelt tempó és a pörgős alapok miatt most egy teljesen új, energikus arca lett a dalnak. Szóval majd rögtön a hírek után, tartsanak velünk továbbra is.

0: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új Eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
1: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

reggelt kívánok mindenkinek, 7 perc elmúlt 8 óra folytatódik a csütörtöki napindítónk itt a Trio FM-en, én Pálinkás Zsolt vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most pedig a névnaposaink a fókuszban, ma a Bettinák és a Berták ünnepik a névnapjukat, mellettük köszöntjük még a Sixtus, Ulrika, Gusztáv, Oktávián, Csobán, Justus, Géza és Oktávia nevet viselőket is. Boldog névnapot kívánok az egész stáb nevében mindannyiuknak. Itt a Trión hamarosan közlekedési hírek, majd itt lesz az esemény naptárunk. Megnézzük augusztus 6-a milyen évfordulókat tartogat.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nézzük a mai nap legfontosabb évfordulóit és érdekességeit. 35 évvel ezelőtt, 1991-ben ezen a napon vált elérhetővé az első ismert World of Wide Web oldal, amelyet Sir Tim Berners-Lee fejlesztett ki Genfben. Ugyancsak augusztus 6-án ünnepli a világ a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapját. A mai napon emlékezünk meg több nagy formátumú alkotóról és tudósról is. 98 éve született Andy Warhol, pop art művész, 100 éve látta meg a napvilágot Rózsás János író, a magyar gulag foglyok krónikása, és 145 éve született Sir Alexander Fleming, a penicillin Nobel-díjas felfedezője. Szintén 119 éve született Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, a világhírű léghűtési eljárás feltalálója. 208 éve pedig Marsalkó János szobrász, a Lánchíd ikonikus kőoroszlányainak alkotója. 133 évvel ezelőtt avatták fel a Gerstel Béla által tervezett korintoszi csatornát. Ezek voltak Dióhéjban a mai nap évforduló érdekességei, most pedig a zenéje a főszerep itt a Trión.

közlekedési hírekkel folytatjuk. Útszűkülete és félpályás lezárásokra kell készülni a térség útjain. 32-es főúton Jászberény közelében burkolatot tisztítanak, emiatt a 25-ös kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Százberek és Újszász között pedig aszfaltoznak, így az 55-ös és az 57-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Jászberényben emellett a Csángó Fesztivál miatt több helyen is jelentős lezárások vannak érvényben, amelyek a hétvégéig, sőt jövő hét elejéig tartanak. Lezárásra került a Víz utca, a Jászságnépi Együttes székházánál,

0: A Klapka-Győr Technikum és a rendőrség közötti útszakaszt vezessenek fokozott figyelemmel és figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM Jászberényből magyar tudományos sikerről érkezett hír. Az OpenAI bejelentette, hogy a készülő Astra modelljük 10 komoly matematikai és elméleti problémát oldott meg, a kutatási áttöréshez pedig egy magyar szakember munkája adott kulcsfontosságú alapot. Az egyik legjelentősebb eredmény egy több mint 25 éve nyitott kérdés megoldása volt, amelyhez Kun Gábornak, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatójának korábbi eredményeit és tételeit használták fel kiinduló pontként. A magyar matematikus munkája nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia megkonstruálhassa a bizonyítást. Ez a felfedezés is jól mutatja, hogy a magyar kutatók munkája nemzetközi szinten is meghatározó, és még a legmodernebb mesterséges intelligencia fejlesztéseket is elengedhetetlen alapot nyújt. Itt a Trión pedig folytatjuk zenével.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra. Szállásadó vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmat sincs, hol reggelisztesd őket.
4: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistro reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
3: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
4: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
3: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők, előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
4: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
3: 0620 240 40 44.
4: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
5: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
6: De a szabadság megmarad.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A CUFM reggeli starter.
9: Ahol a zene és a hely

0: Ez a Trio FM Jászberényből startolt a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár itt Jászberényben. A programokról Szűcs Gábor fesztiváligazgató osztotta meg a legfontosabb tudnivalókat.
1: Morvai Gyimesi csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei, falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók vagy népzenei koncertek azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. De akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben, én úgy tudom, hogy talán már jegyeket is fogytak. Az a magyar néptánc mozdulataiból, elemeiből épül fel az a produkció, ami ez egy nagyon jó Nikola Parov zenekar, zenei, szerkesztői zenepárosul. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, itt ahogy voltak először, ők is adat közlöktől tanultak névzenét, és ezt dolgozták fel a saját ízlésük szerint. Tehát más világot nyit ki fiatalok irányában, ahol meg tudják tapasztalni a magyar névzene szépségét, és a már populárisabb változatot. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a morvai gyimesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen népi együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság népi együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az Apróbb tere konszervtéren, a népművészeti vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
0: Az elmúlt percekben Szűcs Gábor fesztiváligazgató ismertette a 34. Csángó Fesztivál programjait, a részleteket megtalálják a rendezvény hivatalos felületein. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
2: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trigo FM jászberényből kérdésesé vált az elmúlt napok során a most szombati augusztus 8-ai munkanap. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt javasolta a kormánynak, hogy a rendkívüli hőség és az áramhálózat tehermentesítése miatt halasszák el a ledolgozó szombatot, és tegyék át a szeptemberre. A javaslat célja, hogy a forró napokon működő klímák és ipari hűtők mellett kevesebb iroda és üzem fogyasszon energiát. A szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek szerint ugyanakkor egy utolsó pillanatban hozott módosítás komoly fennakadást okozna a családoknak, a közlekedésben és a cégek működésében is. A kormány jelezte, hogy egyelőre nincs még végleges döntés, de a hirtelen áthelyezés több zavart okozhat, mint amennyi előnnyel járna. A legfontosabb tudnivaló, hogy a hivatalos munkarend egyelőre nem változott, az új döntésig augusztus 8-a szombat továbbra is munkanap, amikor az augusztus 21-i pénteki pihenőnapot kell ledolgozni.

9 óra már is folytatjuk a friss hírekkel, a napindítónkban pedig Sam Smith dalát készítettem be a következő óránk nyitó dalaként. Folytatjuk majd programajánlatokkal, itt lesznek majd a legfontosabb helyi információink is Kisnémetné királyévától, úgyhogy mindenképpen számítunk figyelmükre továbbra is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
5: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
6: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
7: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
9: Volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autokozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
11: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autokozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 10 óra múlt pár perccel köszöntöm Önöket. 15 év után tért vissza Budapestre a négyszeres Grammy-díjas brit énekes dalszerző Seal, aki az MVM Dome-ban adott felejthetetlen koncertet a 2026-os turnéja utolsó állomásaként. A 63 éves világsztár látványos pirotechnikai és óriás kivetítők helyett a hangjával és a dalaival nyűgözte le a közönséget. A két órás előadáson olyan világságrek csendültök fel élőben, mint a Killer, a Kiss From a Rose vagy a koncertet záró Love's Divine. Seal többször is lesétált a küzdőtérre a nézők közé, kezet fogott velük és hosszan köszönetet mondott a magyar közönségtől kapott szeretetért. Vele folytatjuk most itt a 97 héten.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Szívmelengető jelenetet örökített meg egy videó Tiszakécske közelében. Nagy Árpád éppen munkában volt, amikor az út mellett észrevette egy kimerült, láthatóan szomjazó gólyát. Félreállt az autójával és megragadta az alkalmat, hogy segítsen a madáron. A történet legkülönlegesebb része az volt, ahogyan a gólya reagált. Ahelyett, hogy megijedt volna, bizalommal odasétált a férfihoz, és a közvetlenül a neki felkínált ásványízes palackból ivott. A megható eseményről készült felvétel gyorsan be is járta az internetet, és több ezeren osztották meg a figyelmes állatmentő akciót. A rendkívüli hűségben a vadon élő állatok is segítségre szorulnak, ha tehetik, tegyenek ki önök is egy tálka friss vizet a kertbe vagy a ház elé. Egy kis odafigyeléssel akár életet is menthetünk.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: közlekedési hírekkel folytatjuk. Útszűkülete és félpályás lezárásokra kell készülni a térség útjain. 32-es főúton Jászberény közelében burkolatot tisztítanak, emiatt a 25-ös kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Százberek és Újszász között pedig aszfaltoznak, így az 55-ös és az 57-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Jászberényben emellett a Csángó Fesztivál miatt több helyen is jelentős lezárások vannak érvényben, amelyek a hétvégéig, sőt jövő hét elejéig tartanak. Lezárásra került a Víz utca, a Jászság Népi Együttes székházánál, a 31-130-as út városon áthaladó szakasza, a Banki csomóponttól a Nagy Templom utcáig, valamint teljes lezárás van a Lehel vezér gimnázium előtt, a Szervíz úton és a főtéren is. Változott a forgalmi rend a Megyeháza, Táncsics Mihály és a Zirzen Janka utcákban. Ezek a szakaszok Zsák utcává váltak, kétirányúak lettek és megállni tilos rajtuk. A Serház utcát szintén kétirányúsították, a Hatvani úton pedig lezárták a Klapka-György technikum és a rendőrség közötti útszakaszt. Vezessenek fokozott figyelemmel és vigyék a kihelyezett jelzőtáblákat.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Fél tíz után járunk 3 perccel, folytatjuk a frisse információkkal, a stúdiót már adom is Kisnémetné Király Évának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Pénteken jár le a pótfelvételi jelentkezés határideje. A Jászberényi Egyetemi Kampusz valamennyi képzésére lehet még jelentkezni. Jászkonsági besúranó tolvajt fogtak el a rendőrök. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett, nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte. Egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
7: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jött. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógiai mászakot, és természetesen a programtervező informatikus és a műszaki képzést is. Mindezt nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az éppen is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak. Nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakunk követett, akár nappali, akár levelező képzésben.
6: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
7: Mi már a műszaki képzés indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszközt kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépész levelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
6: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
7: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy, elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
6: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónknak.
7: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Érsek úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most állították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
6: Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM-i Ezberényből. Nézzük a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár mai csütörtöki kínálatát. A Dérényi Rendezvényházban délelőtt 10 és délután 4 óra között látogatható a Kárpát-haza konferencia és családi vállalkozók találkozója, valamint a Kallós 100 kiállítás. 13 órától indul a Népművészeti Vásár és a Lehel vezértéren, a Szervéz úton, a Holó András utcában és a Hatvani úton, ahol népi iparművészek portékáival találkozhatnak. A Holó András utcai pódiumon délután 5-kor kezdődnek a zenei programok. Először a Klarinétól a Tekerőlantik című műsor látható Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Molnár László és Pénzes Tivadar közreműködésével. 6 órától pedig az Iszka Borza Banda, 7 órától a Homály Banda, 8-tól pedig a Magyar Palackai Banda muzsikál. 20 óra 30 perctől a Székely Mihály szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes mutatja be a Naplegenda című műsorát, 21 órától pedig a Pusztinei Kakasok hoznak moldvai csángó muzsikát a Holló András utcai pódiumra. Este 10-től pedig a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában várja a vendégeket a Folk Kocsma, ahol a Magyar Palackai Banda húzza majd a talpalávalót. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok a Csángó Fesztivál programjaihoz, a részletes programkínálatból szemezgethetnek a fesztivál online felületein.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

FM Jászberényben a kánikulában az átlagos napi 2-2,5 liter helyett akár másfélszeres, kétszeres folyadék mennyiségre is szüksége lehet a szervezetünknek. Ráadásul az izzadással fontos ásványi anyagok, mint például nátrium, kálium és magnézium is távoznak. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy óránként fogyasszunk el legalább egy pohár vizet, hiszen a szervezet folyamatosan párologtat. Az alkohol és a kávé vizelethajtó hatásuk miatt nem ideálisak a melegben, a gyerekeknek és az időseknek pedig különösen érdemes figyelni a rendszeres pótlásra. A szénsavas és cukros üdítők helyett otthon is készíthetünk egészséges frissítőket a fagyasztott gyümölcsökből, mézből és citromból vagy mentából, pillanatok alatt krémes szolvet túlmixolhatunk, a dinnyét jéggel és lájmmal feldolgozva pedig igazi hűsítő italt kapunk. A turmixokat beáztatott csiamaggal is dúsíthatjuk, ami nem csak laktatóbbá teszi az italt, de a szervezet számára fontos ásványi anyagokat is pótolja. Ugyancsak a reménybeli segítség lehet a hideg kovászos uborkalé is, amely kiválóan pótolja a melegben elveszített sókat és ásványi anyagokat.

0: 10 óra van, hírek, információk nálunk itt a Trio FM-en, majd folytatjuk Gracie Abrams slágerével, ez lesz a That's So True.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkőváraján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét két napos rendkívüli parlament ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio FM játszmereimből 10 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatjuk a csütörtök délelőttünket. A rendkívüli hőség miatt terjedő híresztelésekkel ellentétben nem változik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje Újszászon. Dobozi Róbert polgármester tájékoztatása szerint a hivatal épületében takarékossági okokból kikapcsolták a légkondicionálókat, a dolgozók védelmében pedig sávos, csökkentett munkarendet vezettek be erre a hétre. Ezek a lépések azonban kizárólag a belső működést érintik, a lakossági ügyintézés és a városházán működő kormányablak nyitvatartása változatlan marad. A polgármester hozzátette, a kormányablak helyiségei továbbra is klimatizáltak, így a nyitvatartási időben bárki betérhet oda egy kicsit hűsölni a nagy melegben. Mi is hűsítjük magunkat a Jesse kedvenceivel. Bruno Mars, illetve Lady Gaga folytatja a sort.

Ez a Trio FM Jászberényből. Terry Sims 2027. március 21-én a bécsi Wiener Stadthalle színpadára érkezik a The Ugly Tour elnevezésű turnéjával. Az amerikai énekes dalszerző műfaji határokat átlépve egyesíti a soul, az R&B, a pop, a country és a rock világát. Itt a Trio FM-en mi is kifejezetten szeretjük a dalait, és mindig szívesen játsszuk önöknek. A karrierét korábban alternatív rock, hair metal és metalcore zenekarokban kezdő előadó, a The Door című slágerével és debütáló albumának legszemélyesebb dalaival lép színpadra jövő márciusban Bécsben. Itt a Trio pedig nem kell addig várni rá, már is hozok tőle egy dalt.

Az első jászíványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, ugrálóvár, arcfestés és csillentetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyérszentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 3-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvő verseny, 17 órától pedig Szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonym Rock Band ad majd koncertet, 9:30-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. jászíványi falunap augusztus 15-én jár. Sziványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászon látogatni, augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér egy szem alatt. Mindhárom nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig duplósarok várja, biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek, Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagy Koncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folk kocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászsávási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse.
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Sólyomotel csütörtöki új napi ajánlatában rántott csirkemell, jászmirizssel, savanyúsággal, fogyasztható még nyírségi ragúleves, hidegmegyleves, a húsmentes ajánlatban rántott kamembert áfonyaszósszal, további főételek közül is választhatunk, készült cukinivel, sajttal töltött csirkelepény rostlapon sütve, vadas sertésragú tésztával, sertésgordon, sült csülökszelet, pürkös sertéspörkölt és roston sült lazacfilé citrusos mártásban. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bisztó kínálata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és babgulyás, főételként pedig brassói fogyasztható. A Bírs Kávézó és Bisztróból kérhetünk komplett menüt is, rendelés felvétel a 0620 240 40 44-es telefonszámon. Finomságok csütörtökön az Aranykanál étteremben is, alföldi húsleves, szilvakrémleves várja vendégeket, fogyasztható még kievi csirkemell rizssel, royál zöldséggel, csikóstokány galuskával, eltünk rántott sajtot óvári sertésszeletet rizssel, rántott cukinit rizssel, a vega menüben pedig rántott kamembert rizssel áfonyával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztató karfiolleves, lencsegulyás, gödöllői csirkecon petrezselymes burgonyával, ízes fánk, csirkemelles tésztasaláta és disznótoros. Rendelésfelvétel 57 405 510. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlata paradicsomleves betűtésztával, citromos eperleves, harcsopaprikás túrós csúszával. Eltünk még lucskos káposztát, békönbegöngyölt csirkecomfilét, kordonkarajt, készül még fokhagymás flekken, kukoricás bundás csirkemell és paradicsomos húsgombóc. Rendelés felvétel 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü csütörtökön is a Hello Berény parkolóban, hidegeperleves, parmezán bundás sertésszelet rizssel és salátával, desszert vagy kávé a mai menü kínálatban. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukor nélkül készülnek. A menü kérhető elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Fogyasztató a River Bistróban ma kolbászos zöldbab leves, párizsi sertésszelet, fűszeres gerezdel és paradicsomos húsgombolc. Rendeletünk is az 57 407 500-as telefonszámon.
8: Ez volt a menüajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jászberényben hozom a friss pollen információkat. A padlagfű pollen szemei alacsony, helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben, és a következő napokban egyre több felé érhetik el a tüneteket okozó szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja továbbra is országosan magas. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a pázsit fűfélék, az úti fű, a kenderfélék, a libatovfélék, az üröm, a hárs, a szerídgesztenye, a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma pedig az alacsony és közepes tartalmány között alakul a térségben.
1: Trio FM, melletted szól!

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök a Jászkunság 11 településén. A mesterséges intelligencia fókuszban a Kárpát-haza konferencián. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jászsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószerbirtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe, ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpát-haza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésébe a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betársult, ezért a megnyitón a védnök Budai Lóránt polgármester mellett dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke is köszöntötte a hazai és a határon túlról érkezett vendégeket. A házigazdák dr. Péter Bence, Anikó és Pap Imre a rendezvény jelentőségéről beszéltek. A konferenciához kapcsolódik a Kallós 100 kiállítás, mely Kallós Zoltán hagyományőrzőnek állít emléket, mondta a Trio FM-nek Pap Imre.
2: A konferencia az mindig két részből áll, a kulturális értékek és a gazdasági értékek bemutatása. Kiindulva abból az elvből, hogy a kultúra és a gazdaság együtt él, szimbiózisban van egymással. Ez valamikor, amikor indítottuk a Csángó Fesztivált 1991-ben, már akkor eszünkbe jutott, de akkor még nem sikerült igazán kiterjesedni. Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jászsági Menedzser Klub vezetésével, Rédei úrammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag. Ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdély ből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
1: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkából is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a betegellátás folytonosságát. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek továbbá, négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Hamarosan 11 óra, eddig a napindítónk augusztus 6-án csütörtökön. Holnap reggel is találkozunk 7 órától itt a 97.7 Trio FM-en. Most a friss híreket követően indítjuk a Napközben magazint, hozok még néhány programajánlatot. Természetesen fókuszban a 34. Csánkó Fesztivál.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa-György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyomot el csütörtökén új napi ajánlatában rántott csirkemell, jászmirizssel, savanyúsággal, fogyasztható még nyírségi raguleves, hidegmegyleves, a húsmentes ajánlatban rántott kamembert áfonyaszósszal, további főételek közül is választhatunk, készült cukinivel, sajttal töltött csirkelepény rostlapon sütve, vadas sertésragú tésztával, sertésgordon, sült csülökszelet, pürkös sertéspörkölt és roston sült lazacfilé citrusos mártásban. A Sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és biztó kínálata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és babgulyás, főételként pedig brassói fogyasztható. A Bírs kávézó és biztróból kérhetünk komplett menüt is, rendelés felvétel a 0620 240 40 44-es telefonszámon. Finomságok csütörtökön az Aranykanál étteremben is, alföldi húsleves, szilvakrémleves várja vendégeket, fogyasztható még kievi csirkemell rizssel, royál zöldséggel, csikós tokány galuskával, eltünk rántott sajtot, óvári sertésszeletet rizssel, rántott cukinit rizssel, a vega menüben pedig rántott kamembert rizssel, áfonyával. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztató karfiolleves, lencsegulyás, gödöllői csirkecon petrezselymes burgonyával, ízes fánk, csirkemelles tésztasaláta és disznótoros. Rendelés felvétel 57-405-510. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlata paradicsomleves betűtésztával, citromos eperleves, harcsopaprikás túrós csúszával. Eltünk még lucskos káposztát, békönbegöngyölt csirkecomfilét, kordonkarajt, készül még fokhagymás flekken, kukoricás bundás csirkemell és paradicsomos húsgombóc. Rendelés felvétel 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü csütörtökön is a Hello Berény parkolóban, hidegeperleves, parmezán bundás sertésszelet rizssel és salátával, desszert vagy kávé a mai menü kínálatban. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukor nélkül készülnek. A menü kérhető elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Fogyasztható a River Bistróban ma kolbászos zöldbab leves, párizsi sertésszelet, hűszeres gerezdel és paradicsomos húsgombolc. Rendeletünk és az 57-407-500-as telefonszámon.
5: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
7: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. A BKK hosszabb üzemidővel szállítja az utasokat szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sólyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bank Szövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a korunk előtt 8 és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború. Emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Fontos változások léptek életbe a Jászberényi Városi Könyvtárban ezen a héten augusztus 3-a és 7-e között. A hőség és az energiatakarékosság miatt módosul a nyitvatartás. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 7:30-tól délután 4-ig várják az olvasókat, szerdán és szombaton viszont zárva tart az intézmény. Hétfőtől a gyermekrészleg átalakítás miatt nem látogatható, a gyermekkönyvek kölcsönzése átmenetileg szünetel, a visszahozott köteteket pedig a földszinten, a felnőtt részlegben tudják leadni. A felnőtt részleg, a helyismereti gyűjtemény, a médiatár és a folyóirat olvasó továbbra is nyitva van, és a diafilmek cseréjére is lehetőség nyílik. Jövő héttől augusztus 10-e és 23-a között a könyvtár teljesen zárva lesz szabadság miatt. A megszokott rendszerint szombati nyitvatartással legközelebb augusztus 24-én hétfő reggel 9 órától nyit ki újra a Jászberényi Városi Könyvtár.
0: Trió napközben. Minden, ami jásság.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből fókuszban a 34. Csángó Fesztivál Kisnémetné királyi összeállítása következik.
2: Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztiváligazgató.
3: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmükre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből egy, én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merült föl, akár már július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt, mert ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget melózunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, tehát vannak egyéb bevételek, tehát ez a 75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
2: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
3: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván előtt kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
4: Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért se, visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tarzoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átlátható.

0: Edi, a magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad, és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók, vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgy mondom, hogy populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani, de akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, mint ahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a mordvai gyimesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadó tud lenni a táncforgataggal, és újra visszatér az apró tere konszervetéren, a népművészeti vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházban pedig éjszakai koncertek, többek között Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

Közlekedési hírekkel folytatjuk. Útszűkülete és félpályás lezárásokra kell készülni a térség útjain. 32-es főúton Jászberény közelében burkolatot tisztítanak, emiatt a 25-ös kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Százberek és Újszász között pedig aszfaltoznak, így az 55-ös és az 57-es kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Jászberényben emellett a Csángó Fesztivál miatt több helyen is jelentős lezárások vannak érvényben, amelyek a hétvégéig, sőt jövő hét elejéig tartanak. Lezárásra került a Víz utca, a Jászság Népi Együttes székházánál, a 31-130-as út városon áthaladó szakasza, a Banki csomóponttól a

0: Nagy templom utcáig, valamint teljes lezárás van a Lehel vezér gimnázium előtt, a Szervéz úton és a főtéren is. Változott a forgalmi rend a Megyeháza, Táncsics Mihály és az Zirzen Janka utcákban. Ezek a szakaszok zsákutcává váltak, kétirányúak lettek és megállni tilos rajtuk. A Serház utcát szintén kétirányúsították, a Hatvani úton pedig lezárták a Klapka-Győr technikum és a rendőrség közötti útszakaszt. Vezessenek fokozott figyelemmel és figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
3: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmat sincs, hol reggelisztesd őket.
2: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistró reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
3: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
2: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
3: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
2: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
3: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
2: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
3: 0620 240 40 44.
2: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a kézlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menü ajánló.
9: A Sólyomot el csütörtökén új napi ajánlatában rántott csirkemell, jászmirizssel, savanyúsággal, fogyasztható még nyírségi raguleves, hidegmegyleves, a húsmentes ajánlatban rántott kamembert áfonyaszósszal, további főételek közül is választhatunk, készült cukinivel, sajttal töltött csirkelepény rostapon sütve, vadas sertésragú tésztával, sertésgordon, sült csürökszelet, gyűlkös sertéspörkölt és roston sült lazacfilé citrusos mártásban. A Sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Birs Kávézó és Bistró kínálata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves és babgulyás, főételként pedig brassói fogyasztható. A Birs Kávézó és Bistróból kérhetünk komplett menüt is, rendelésfelvétel a 0620 240 40 44-es telefonszámon. Finomságok csütörtökön az Aranykanál étteremben is, alföldi húsleves, szilvakrémleves várja vendégeket, fogyasztható még kievitt csirkemell rizssel, rojálzöldséggel, csikóstokány galuskával, eltünk rántott sajtot óvári sertésszeletet rizssel, rántott cukinit rizssel, a vega menüben pedig rántott kamembert rizssel áfonyával. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étteremre esik ma a választásunk, náluk fogyasztató karfiolleves, lencsegulyás, gödöllői csirkecon petrezselymes burgonyával, ízes fánk, csirkemelles tésztasaláta és disznótoros. Rendelésfelvétel 57-405-510. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlata paradicsomleves betűtésztával, citromos eperle, harcsopaprikás túrós csúszával. Eltünk még lucskos káposztát, békönbegöngyölt csirkecomfilét, kordonkarajt, készül még fokhagymás flekken, kukoricás bundás csirkemell és paradicsomos húsgombóc. Rendelésfelvétel 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü csütörtökön is a Hello Berény parkolóban. Hidegeperleves, parmezán bundás sertésszelet rizssel és salátával, desszert vagy kávé a mai menü kínálatban. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukor nélkül készülnek. A menü kérhető elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Fogyasztató a River Bistróban ma kolbászos zöldbab leves, párizsi sertésszelet, hűszeres gerezdel és paradicsomos húsgombolc. Rendeletünk is az 57-407-500-as telefonszámon.
8: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk.
1: A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett, nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
11: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jön. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógiai mászakot, és természetesen a programtervező informatikust és a műszaki képzést is. Mindezt nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az évben is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak, nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakon követett, akár nappali, akár levelező képzésben.
10: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
11: Mi már a műszaki képzés indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszköz kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépészlevelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
10: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehová, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
11: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
10: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónak.
11: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Ések úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most állították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
10: Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

Ennyi fér bele a mai napon, augusztus 6-án csütörtökön a délelőtti műsorsában. Nagyon szépen köszönöm ma is a figyelmet, holnap reggel 7-kor jelentkezem, indítsuk együtt a péntek reggelt és a Trio FM-en. Pálinkás Zsoltot hallották, vigyázzanak magukra, legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A True FM hírei.
8: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozóttüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigén hiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
8: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
10: Hey, Fonci.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpát-haza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésében a Jász

0: Nagykun-Szolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betársult, ezért a megnyitón a Védnők Budai Lóránt polgármester mellett dr. Rédei István, a Jessági Menedzser Klub Egyesület elnöke is köszöntötte a hazai és a határon túlról érkezett vendégeket. A házigazdák dr. Péter Bence, Anikó és Pap Imre a rendezvény jelentőségéről beszéltek. A konferenciához kapcsolódik a Kallós 100 kiállítás, mely Kallós Zoltán hagyományőrzőnek állít emléket, mondta a Trio FM-nek Pap Imre.
1: A konferencia az mindig két részből áll, a kulturális értékek és a gazdasági értékek bemutatása. Kiindulva abból az elvből, hogy a kultúra és a gazdaság együtt él, szimbiózisban van egymással. Ez valamikor, amikor indítottuk a Csángó Fesztivált 1991-ben, már akkor eszünkbe jutott, de akkor még nem sikerült igazán kiteljesedni. Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jessági Menedzser Klub vezetésével, Rédei úrammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag. Ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdélyből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
0: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jessági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószer birtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a beteg ellátás folytonosságát. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak. A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 90.
4: 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM Jászberényből. Nézzük a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár mai csütörtöki kínálatát. A Délényi Rendezvényházban délő 10 és délután 4 óra között látogatható a Kárpát Haza konferencia és családi vállalkozók találkozója, valamint a Kallós 100 kiállítás. 13 órától indul a Népművészeti Vásár és a Lehel vezértéren, a Szervéz úton, a Holó András utcában és a Hatvani úton, ahol népi iparművészek portékáival találkozhatnak. A Holó András utcai pódiumon délután 5-kor kezdődnek a zenei programok. Először a Klarinétól a Tekerőlantik című műsor látható, Kovács Zoltánné, Lajos Krisztina, Molnár László és Pénzes Tivadar közreműködésével. 6 órától pedig az Iszka Borza Banda, 7 órától a Homály Banda, 8-tól pedig a Magyar Palackai Banda muzsikál. 20 óra 30 perctől a Székely Mihály szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes mutatja be a Naplegenda című műsorát, 21 órától pedig a Pusztinei Kakasok hoznak moldvai csángó muzsikát a Holló András utcai pódiumra. Este 10-től pedig a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában várja a vendégeket a Folk Kocsma, ahol a Magyar Palackai Banda húzza majd a talpalávalót. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok a Csángó Fesztivál programjaihoz, a részletes programkínálatból szemezgethetnek a fesztivál online felületein.
3: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé.
4: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market, és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Közel 50 program, 600 közreműködő, 5 napon át Jászberényben. Hazai hagyományőrző együttesek Moldva, Gyimes, Erdély, Felvidék legautentikusabb képviselői nyitott szívvel várnak mindenkit a 34. Csángó Fesztiválra augusztus 5-e és 9-e között. A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása csütörtökön, Magyar Banda Nagy Koncert pénteken, a Víz utcában tánctanítás, folk kocsma, éjszakai koncertek, a Zagyva Banda, Magyar Palackai Banda, a Szászsávási Zenekar, valamint Pál István Szalonna és bandája közreműködésével. Táncforgatag, népzenei koncertek, népművészeti vásár, fényfestés, tűzijáték és meg annyi program augusztus 5 és 9 között Jászberényben. Ide érdemes lesz eljönni. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Pénteken jár le a pótfelvételi jelentkezés határideje, a Jászberényi Egyetemi Campus valamennyi képzésére lehet még jelentkezni. Jászkonsági besúranó tolvajt fogtak el a rendőrök, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetnek Király Éva. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett, nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
12: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jött. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógiai szakot, és természetesen a programtervező informatikust és a műszaki képzést is. Mindez nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon

0: Örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az évben is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak, nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakunk követett, akár nappali, akár levelező képzésben.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
0: Mi már a műszaki képzés indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszközt kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépész levelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
0: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy, elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
1: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónknak.
0: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Ések úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most állították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
1: Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel, Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen több lett vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfő jelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ős vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
10: Baby!

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászíványon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jászíványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, úráróvár, arcfestés és csillántetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyérszentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 4:03-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig Szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonym Rock Band ad majd koncertet, 9:30-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. jászíványi falunap augusztus 15-én Jászíványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászra látogatni, augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér egy szám alatt. Mindhárom nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig Duplo sarok várja biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
3: A programok után vissza a jásság kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csáválsi zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az így, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-209.

0: kisnőmetnek irányéva. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jelsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószerbirtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jászlóskonszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe, ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpát-haza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésében a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betársult, ezért a megnyitón a Védnők Budai Lóránt polgármester mellett dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke is köszöntötte a hazai és a határon túlról érkezett vendégeket. A házigazdák dr. Péter Bence, Anikó és Pap Imre a rendezvény jelentőségéről beszéltek. A konferenciához kapcsolódik a Kallós 100 kiállítás, mely Kallós Zoltán hagyományőrzőnek állít emléket, mondta a Trio FM-nek Pap Imre.
1: A konferencia az mindig két részből áll, a kulturális értékek és a gazdasági értékek bemutatása. Kiindulva abból az elvből, hogy a kultúra és a gazdaság együtt él, szimbiózisban van egymással. Ez valamikor, amikor indítottuk a Csángó Fesztivált 1991-ben, már akkor eszünkbe jutott, de akkor még nem sikerült igazán kiterjesedni. Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jászsági Menedzser Klub vezetésével, Rédei úrammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag. Ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdélyből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről, az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
0: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia, Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola 3. évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a 2. fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi kor

0: egyház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a beteg ellátás folytonosságát. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A Jász-Kunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek továbbá, négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet, vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is. Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse.
5: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
6: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma tetőzik a hőség. Hétfőig lehet köztársasági elnököt jelölni. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az avar és bozott tüzek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Több helyen is bozott tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek, mintegy 6 hektárnyi területék. Kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, Kiskunfélegyháza és Kunszállás között pedig az M5-ös autópálya közelében egy tanyai épület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt. Itthon a mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Egy finom ebédre vágysz?
3: Vagy beülnél a barátokkal egy jó vacsorára?
2: A Jászberényi Pipacs étteremben a helyed.
3: Belvárosi kis vendéglőnkben hangulatos kerthelyzetben, hétfőtől szombatig változatos napi menüvel és több mint 100 féle à la carte fogással várunk, köztük igazi jászsági specialitásokkal.
2: Rendezvényt szervezel?
3: Családi és baráti összejövetelek teljes körű lebonyolítását vállaljuk 45 főig. Ha pedig otthon élveznéd az ízeket, a menüt és az à la carte ételeket házhoz is szállítjuk.
2: Rendelés és asztalfoglalás 0657 405 510.
3: Keresd a Pipacs éttermet a Facebookon, vagy látogass a pipacsétteremjászberény.hu weboldalra.
4: 34. Csángó Fesztivál augusztus 5-e és 9-e között Jászberényben. Augusztus 7-én este 8:30-tól a Magyar Banda ad fergeteges koncertet a szabadtéri színpadon. Virtuóz hangszertudásuk, a népdalaik aktualitása és innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukba. Gyere el, te is élvezd a remek nagy koncertet! Közreműködik a Jászság Népi Együttes. További információk a Csángó Fesztivál honlapján és Facebook oldalán.
5: De a szabadság megmarad.
6: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt.
8: Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak.
7: Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton.
8: Hívjon minket 30 399 6000.
7: MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
12: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jön. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösségszervezést, programtervezést, szociálpedagógiai mászakot, és természetesen a programtervező informatikus és a műszaki képzést is. Mindez nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon

0: Örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az évben is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak, nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakon követett, a nappali akár levelező képzésben.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
0: Mi már a műszaki képzési indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már labor bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszközt kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépészlevelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
0: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól, délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
1: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónknak.
0: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Ések úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most szállították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
1: Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a délutáni műszak.
1: Escucha el ritmo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a Borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kárnikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A település ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpát-haza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésében a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betársult, ezért a megnyitón a védnök Budai Lóránt polgármester mellett dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke is köszöntötte a hazai és a határon túlról érkezett vendégeket. A házigazdák dr. Péter Bence, Anikó és Pap Imre a rendezvény jelentőségéről beszéltek. A konferenciához kapcsolódik a Kallós 100 kiállítás, mely Kallós Zoltán hagyományőrzőnek állít emléket, mondta a Trio FM-nek Pap Imre.
6: A konferencia ezt mindig két

0: Egy illeti, most Kalló Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdélyből érkeztek Balla Ferenc, a Kalló Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
1: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a Készenléti rendőrség közreműködésével. A jászsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószer birtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a betegellátás folytonosságát. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás, a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Pénteken jár le a pótfelvételi jelentkezés határideje, a Jászberényi Egyetemi Campus valamennyi képzésére lehet még jelentkezni. Jászkonsági besúrranó tolvajt fogtak el a rendőrök, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
6: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jött. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógián más szakot, és természetesen a programtervező informatikust és a műszaki képzést is. Mindez nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az éppen is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak, nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakunk követett, akár nappali, akár levelező képzésben.
5: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
6: Mi már a műszaki képzési indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszközt kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt két-három évben az

0: lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételre a jelentkezést.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
0: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy, elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
1: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónknak.
0: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Érsek úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most állították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
1: Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300.000 forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből fókuszban a 34. Csángó Fesztivál Kisnémetné királyi összeállítása következik.
2: Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi, csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be Jászberényben az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál megrendezése azonban sokáig bizonytalan volt, az önkormányzati és szponzori támogatások mellett állami hozzájárulás is szükséges a fesztivál biztonságos lebonyolításához, mondta Szűcs Gábor fesztivál igazgató.
3: Még július elején se tudtuk, hogy miből tudunk gazdálkodni konkrétan, tehát nagyon nagy volt a kérdőjel, hogy meg tudjuk rendezni. Lehet azt mondani, hogy 2-3 hete lett ez azért biztos, amikor a kormánytól is megkaptuk a támogatásra kapcsolatos kérelmünkre a választ, és hát ugye menet közben a már meglévő támogatáshoz még Jászberény város önkormányzati képviselőtestülete is hozzájárult, még egy 10 millió forinttal, tehát így összeállt az a költségvetés, amiből én azt gondolom, hogy egy tartalmas, színvonalas fesztivált meg tudunk újfent rendezni. Nem mondom, hogy nem merül föl, akár már július 8-án is, hogy lefújjuk a rendezvényt, mert ahhoz képest most ott tartunk, hogy indul a történet. Sok-sok munka van benne az utóbbi napokban, rengeteget már húzunk, hogy ez sikerüljön, de reméljük, hogy összeáll minden. Jászberény várostól 26 millió forintot kapunk, tehát 16 volt még az év elején betervezve, és ugye plusz 10 millió forintot kértünk, miután a kormánytól 40 milliót kértünk, de is 30-at kaptunk, tehát ugye ez egy 56 ezer forintos történet, és emellett van még egy pályázatunkból 13 millió forint, és ez vannak egyéb bevételek, tehát ez a 70-75 millió forint közötti összeg áll majd rendelkezésünkre, hogy megrendezzük a fesztivált.
2: Szűcs Gábor elmondta, amint egy 70-75 millió forintos költségvetésű Csángó Fesztivál biztonságos megrendezéséhez elengedhetetlen az állami forrás, a pályázati rendszernek azonban kiszámíthatónak kell lennie.
3: Volt bent egy támogatási kérelmünk, még a január-február elején erre volt szóbeligéret is, hogy kapunk, de végül is az nem realizálódott, utána ugye kormányváltás, akkor beadtunk egy új kérelmet már a jelenlegi kulturális tárcához, és az május elején bement, tehát ugye azóta hát nyilván gondolom, hogy nem állt föl minden, még a rendszerbe gondolom emiatt is, de örülök, hogy a végén azért pont került a végére, de biztos, hogy ez kiszámíthatónak kellene a jövőben, sajnos ez nem mindig így működött, hát ez az lenne a jó, hogyha a városi támogatáson kívül, amit februárban azért megtudunk, a állami források is azért január februárban tudnának realizálódni, ehhez nyilván elő kell kérni pályázatot, stb. Az biztos, hogy még egy ilyen folyamatot, hogy itt július 5-10-ig még húzzuk, nem fogunk bevállalni a jövőben, mert ez nem egyszerű történet, egy ekkora fesztivál.
2: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője közölte, a kormány kiszámítható, átlátható pályázati rendszert alakít ki a kulturális szférában is. Mint fogalmazott, a Csángó Fesztivál a térség legnagyobb hagyományőrző és turisztikai rendezvénye, a jövőben az időbeli tervezés és a pályázati támogatásának nagyságának ismerete elengedhetetlen a biztonságos lebonyolításhoz.
4: A Csángó Fesztivál, azt kell mondjam, hogy nem kaptak ők abból, amit igényeltek, ez a Hankóféle 17 milliárd, így híresült el, bocsánat, hogy így mondom, ők nem kaptak belőle egy fillért, se visszautasították, és ekkor keresett meg természetesen Szűcs Gábor úr, hogy hát kellene, mert kétségessé válik az, hogy meg lehet tartani, és így kerestem fel a minisztériumot, parlamenti államtitkárt, a Tompa Enikő államtitkár asszony, és így ment a Tarzoltán miniszter úr fel, és tulajdonképpen a fél minisztérium a 30 milliót kereste, amit össze tudnak kaparni az üres kamrából, és hát nagy nehezen sikerült, és tulajdonképpen így lett támogatva. Más támogatások is jöttek külügyminisztériumból innen, úgyhogy én tényleg köszönöm azoknak, akik ebbe maximálisan közreműködtek és segítettek, de nagyon nehéz volt, az biztos. Megszűnik az a rendszer, amikor majd az országgyűlési képviselő az utolsó pillanatban kerít valahonnan pénzt. Nagyon fontos nekünk az átláthatóság, a tervezhetőség és az elszámoltathatóság, és ehhez bizony előre meg kell tervezni. Én azt gondolom, hogy ha vége lesz a Csángó Fesztiválnak, akár kezdhetik már a jövő évi szervezését, és meg kell nézni, hogy milyen pályázatokat lehet benyújtani, és a pályázatokat minél hamarabb be kell küldeni, mert utolsó pillanatban már nem lesz több pénz.
2: Szűcs Gábor fesztivál igazgató rádiónknak azt is elmondta, hogy a határon túli hagyományőrzők mellett a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek is bemutatkoznak a vasárnapig tartó rendezvényen.
3: Moldvai gyímesi csángók, a erdélyi magyarság táncai, zenei falvai jönnek el ide Jászberénybe, amely azért egy kimagasló érték. Tehát ez mind megmarad és erősödik is, hát mellette természetesen az ebből táplálkozó táncszínházi produkciók vagy népzenei koncertek, azok jelen lesznek, amely azért úgymond populárisabb, ez nem annyira adatközlő szintű, és így azért több réteget meg tudunk szólítani. De akár egy nap legenda kiváló produkció, 25 éve volt Jászberényben. Tehát a magyar bandát is mondhatnám, dahogy voltak először, ők is adatközlőktől tanultak népzenét. Úgyhogy sok ilyen programunk van még, ami ez a kettősséget jelenti, tehát a hagyományos kultúrát adatközlői szinten történő megjelenítését, akár a moldvai gyímesi csángóknál, akár mondjuk a visai mezőségi faluból, de akár mehetünk most a Debrecen Népi Együttes, aki már ezeket másképp dolgozza föl, színpadra állítja, vagy akár a Jászság Népi Együttes is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes és színes, és hát a hangulat, én azt hiszem, hogy megint csak magával ragadottabb lenne a táncforgataggal, és újra visszatér az apróbb tere konszervetéren, a népnézeti vásárban 120-130 kiállító jelenik meg, ami magasabb, mint a tavalyi évben 4 napra, nem pedig 3 napon keresztül, és hát meg annyi program a főtéri színpadon, és a Víz utca együttes székházában pedig éjszakai koncertek, többek közt Pál István szalonna és bandája is újra jön Jászberénybe.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök a Jászkunság 11 településén. A mesterséges intelligencia fókuszban a Kárpát-haza konferencián. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jászsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószerbirtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe, ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. A mesterséges intelligenciát választotta ezévi programja

0: Péter Bence, Anikó és Pap Imre a rendezvény jelentőségéről beszéltek. A konferenciához kapcsolódik a Kallós 100 kiállítás, mely Kallós Zoltán hagyományőrzőnek állít emléket, mondta a Trio FM-nek Pap Imre.
1: A konferencia az mindig két részből áll, a kulturális értékek és a gazdasági értékek bemutatása. Kiindulva abból az erből, hogy a kultúra és a gazdaság együtt él, szimbiózisban van egymással. Ez valamikor, amikor indítottuk a Csángó Fesztivált 1991-ben, már akkor eszünkbe jutott, de akkor még nem sikerült igazán kiterjesedni. Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jászsági Menedzser Klub vezetésével, Rédei úrammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag. Ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdély ből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
0: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a beteg ellátás folytonosságát. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességét területén az elmúlt 24 órában egy személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A Jászkunság rendőrei két ittas járművezetővel szemben intézkedtek továbbá, 4 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
3: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jön. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógiai mászakot, és természetesen a programtervező informatikust és a műszaki képzést is. Mindezt nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk, hiszen ez adja igazából a hallgatói életet. A levelező képzésre jelentkezettek és felvettek száma az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően magas, ebben az évben is 364 főt tudtunk felvenni. A legkeresettebb szakunk ebben az évben is ugyanúgy a gyógypedagógia szak, nappali tagozaton 26, levelezőn 139 főt tudtunk venni, amit az óvodapedagógus szakon követett, akár nappali, akár levelező képzésben.
2: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
3: Mi már a műszaki képzés indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszköz kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépészlevelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
2: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehová, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
3: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak bejelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy, elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
2: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónak.
3: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Ések úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most állították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
2: Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanótestet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpáthaza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésében a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betársult, ezért a megnyitón a Védnők Budai Lóránt polgármester mellett dr. Rédei István, a Jászsági Menedzserklub Egyesület elnöke is köszöntötte a

0: Miért nem sikerült igazán kiterjesedni? Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jászsági Menedzser Klub vezetésével, Rédei urammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag, ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdélyből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
1: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jászsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött személyt is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószer birtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a betegellátás folytonosságát. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: dazu.
1: 3UFM.
0: 3UFM.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma tetőzik a hőség. Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Még ebben a hónapban kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak. Neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Az egykori védett tár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, hogy a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzinliterenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, hogy a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán. A nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Pénteken jár le a pótfelvételi jelentkezés határideje, a Jászberényi Egyetemi Kampusz valamennyi képzésére lehet még jelentkezni. Jászkonsági besúranó tolvajt fogtak el a rendőrök, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Augusztus 7-én pénteken éjfélkor jár le a 2026-os felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés határideje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának valamennyi képzésére lehet még jelentkezni, tájékoztatta rádiónkat dr. Varró Bernadett nyugalmazott főigazgató, aki kiemelte, egyre többen választják a Jászberényi kampuszt. Az általános felvételi eljárás során nappali tagozaton felvett hallgatók száma 63%-kal nőtt az előző évéhez képest.
2: 2288 jelentkezésünk volt, amiből az első helyesek száma 668. Ez kiemelkedően szép volt a múlt évben is, és ebben az évben is, és még ugye ez csak az általános felvételi eljárás volt, hiszen a pótfelvételi még ezután jött. Változatlanul meg tudtunk hirdetni minden szakunkat, tehát a csecsemő és gyermekgondozást, az óvodapedagógust, a tanítót, a gyógypedagógiát, közösség szervezést, szociálpedagógiai szakot, és természetesen a programtervező informatikust és a műszaki képzést is. Mindezt nappali és levelező képzési formában, és kiemelkedett ebben az évben a nappali jelentkezéseink és a felvettek száma, hiszen már most 80 főt tudtunk felvenni nappali képzésbe, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk, hiszen ez adja igazán

0: képzésben.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, az új tanévtől elindul Jászberényben a műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A kampusz a pótfelvételi eljárás keretében is várja a képzésre a jelentkezőket, a tanrendet pedig szükség szerint a nappali tagozaton dolgozó hallgatók igényeihez igazítják.
0: Mi már a műszaki képzés indítását több évvel ezelőtt szorgalmaztuk, most jutottunk el oda, hogy teljesen önerőből Jászberényben egy ilyen szakot el tudtunk indítani. Ez nagyon fontos, és tényleg köszönet a körülöttünk levő cégeknek, hiszen ők hatalmas segítséget nyújtottak és nyújtanak. Szerződéseink, felajánlásaink vannak, már laborunk bőven fejlődik, hiszen nagyon sok eszközt kaptunk tőlük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eddig az elmúlt 2-3 évben az Óbudai Egyetem indított nálunk képészmérnöki képzést levelező képzés formájában. Ebben az évben nem indította, de voltak jelentkezők rá. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy igaz, hogy a miénk nappali képzés, de ha beadják a pótfelvételire a jelentkezésüket, és mondjuk dolgoznak, azért akarták a gépész levelezőt, megpróbáljuk az órarendet úgy alakítani, hogy munka mellett is lehetőségük legyen elvégezni. Tehát én mindenképpen a figyelmükbe ajánlom, hogy nézzék meg a műszaki menedzser képzésünket, és adják be a pótfelvételire a jelentkezést.
1: Dr. Varró Bernadett kiemelte, pótfelvételire csak az jelentkezhet, akit az általános eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén egyáltalán nem jelentkezett egyetlen főiskolára vagy egyetemre sem. A hivatalos és hiteles jelentkezés az e-felvételi rendszerén keresztül történik.
0: Mindenképpen biztatom a diákokat, akik vagy nem adtak be jelentkezést, vagy lemaradtak a felvételiről, hogy pótfelvételi eljárás még augusztus 7-ig működik, tehát szakjainkra mind, amit indítani tudtunk, bátran lehet jelentkezni. Ugyanúgy a nappali tagozatra is, és a levelezőre is. Minden felvételi most már a felvi.hu-n keresztül megy, elektronikusan, augusztus 7-ig lehet, tehát hogyha bárki aki felmegy a felvi.hu-ra, ott minden információt megkap. Már most az intézmények helyben nem folytathatják ezeket a felvételi eljárásokat, de bármikor tájékoztatást szívesen adnak, akár telefonban, akár pedig személyesen, munkaidőben, reggel 8-tól délután 4 óráig ott vannak a tanulmányi osztályon a munkatársak.
1: Folytatódhat a Jászberényi Egyetemi Kampusz épületének energetikai korszerűsítése, valamint számos, a belső tereket, tantermeket érintő beruházás valósul meg ezekben a hetekben, mondta az intézmény nyugalmazott főigazgatója, dr. Varró Bernadett rádiónknak.
0: Most is folynak a munkálatok az épületen belül, az udvar felújítása is, az előkészületek folynak hozzá, hogy még talán őszig azt is meg tudjuk tenni, és természetesen változatlanul az energetikai felújításunkra várunk, az Érsek úr támogatni tudja, nagyon bízom benne, hogy ez is elindul. A belső felszerelés tovább folytatódott, hiszen például most egy gyönyörű új felszerelt informatikai tantermet kapunk, most szállították éppen az asztalokat, székeket, és várjuk, hogy a teljes felszerelés szeptemberre készen lesz.
1: Egy szolnoki családi ház udvarára ment be egy 35 éves helyi lakos, majd onnan egyszerűen kitolt egy 300 ezer forintos elektromos kerékpárt. A bejelentést követően a rendőrök adatokat gyűjtöttek, így került a látókörükbe a feltételezett elkövető. Elfogták, előállították a tettest és lopásvédség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy ő tolta ki a biciklit az udvarról és elrejtette egy gazos, bokros területen, hogy néhány napig pihentesse a kerékpárt, majd később pénzét tegye. A biciklit a tulajdonos visszakapta. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma tetőzik a hőség. Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Még ebben a hónapban kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak. Neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Az egykori védett tárolá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, hogy a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzinliterenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flóriántéri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK, jelezték. A napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, hogy a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán. A nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, az zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaimetné Király Éva. A mesterséges intelligenciát választotta ez évi programja fő vezérfonalául a Kárpát-haza konferencia, amely immár 13. alkalommal talál otthonra a Csángó Fesztivál keretein belül Jászberényben, hogy összekapcsolja a kultúra és a gazdaság szereplőit határon innen és túl. A családi vállalkozások találkozója rendezésében a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara is betett.

0: Együttél, szimbiózisban van egymással. Ez valamikor, amikor indítottuk a Csángó Fesztivált 1991-ben, már akkor eszünkbe jutott, de akkor még nem sikerült igazán kiteljesedni. Igazán 13 évvel ezelőtt éppen a Jászsági Menedzser Klub vezetésével, Rédei urammal találtuk ki, hogy a kulturális értékek mellett, amit a Csángó Fesztivál képvisel, a gazdasági értékét is érdemes bemutatni. És most ebben az évben nagyon szépen reprezentálja Kallós Zoltán 100. születésének évforduló alkalmában megrendezett Kallós 100 elnevezető kiállítás. Nagyon gazdag. Ami a kulturális értékeket illeti, most Kallós Zoltánra fókuszáltunk. Ami a gazdasági illeti, az pedig ez a mesterséges intelligencia témaköreihez tartozik, a digitális technológia és így tovább. Most Erdély ből érkeztek Balla Ferenc, a Kallós Zoltán alapítvány igazgatója, valamint Székelyudvarhelyről az ottani kis- és középvállalkozók csapatából jött egy delegáció.
1: Ma is folytatódik a 13. Kárpát-haza konferencia. Jászberény főterén kezdetét veszi a népművészeti vásár, több népzenei együttes műsorát is meg lehet nézni, este pedig a már teltházas szabadtéri színpadon a Magyar Állami Népi Együttes előadását, a Naplegenda című produkciót mutatják be. Összehangolt bűnügyi razziát tartottak a rendőrök 11 vármegyei településen a készenléti rendőrség közreműködésével. A jászsági kistérség után most a karcagi járásban az akció során összesen mintegy 31 embert állítottak elő a 40 fős állomány tagjai. A razzia során 15 embert szabálysértési eljárás miatt érvényben lévő körözés alapján fogtak el, közülük 8-an büntetés-végrehajtási intézetbe kerültek. A rendőrök további 8 elfogató parancsal körözött szemét is kézre kerítettek. Emellett 3 embert kábítószerbirtoklás bűncselekményének gyanúja miatt tettenérés után vittek be a rendőrök. A Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta rádiónkat, hogy az akció során az egyik helyszínen egy korábbi betörés feltételezett elkövetőjét bilincselték meg. Egy másik ingatlannál a rendőrök felfigyeltek a falon kialakított nyílásokra, amelyek a padlásra vezettek. A gyanú beigazolódott, ketten ott rejtőztek, majd a padlásról kiugorva próbáltak elmenekülni, de végül elfogták őket. Összefogásra kérte a szolnoki cégeket, vállalatokat a város polgármestere. Györfi Mihály közösségi oldalán közzétett felhívásában fordult a megyeszékhely gazdasági szereplőihez. Mint írta, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el megélhetését. Az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Ezért arra kéri Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsájtott munkavállalók foglalkoztatását. Mint a polgármester fogalmazott, minden egyes felajánlott álláshely óriási segítséget jelenthet, hiszen minden egyes munkalehetőség között egy család áll, amelynek jövője, biztonsága és megélhetése múlhat ezen. Ápolás vezetői értekezletet tartottak a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, tájékoztatott az intézmény, ahol a betegellátást és a jövő szakember utánpótlását érintő fontos kérdéseket tekintették át. Kiemelt témája volt a megbeszélésnek az ápolóiskola harmadik évfolyamának elindítása, amely terveik szerint a második fél évben veszi kezdetét. A képzésben résztvevő hallgatók szeptembertől megfelelő felkészítés mellett már előzetesen munkába is állhatnak, ezzel is erősítve a Jászberényi Kórház szakmai közösségét. A tanácskozáson áttekintették az ápolási zárójelentések továbbfejlesztésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy a hazabocsájtott betegek ápolási szükségleteiről a hozzátartozók és a házi orvosok egyaránt pontos, részletes és jól használható tájékoztatást kapjanak, ezáltal is támogatva a biztonságos otthoni gondozást és a betegellátás folytonosságát. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanó testet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helységek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Veled, szép az élet, szép az élet. Fekszem a víz mellett, és a kérdez, elmondom százszor, hogy csak veled szép az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma tetőzik a hőség. Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Még ebben a hónapban kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak. Neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Az egykori védett tár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, hogy a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzinliterenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, a napokban megkezdődött az új aszfalt burkolat beépítése. Hozzátették, hogy a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán. A nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Free UFM. Melletted szól. Thank you.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanótestet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombaton másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kért a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről, Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna.

ezer rappel szeretned kell engemet, mert nem keresek meg ezer ezres veled egyetemben. Testem ereje, eszem veleje, egy esperanto rapbe keveredett bele.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma tetőzik a hőség. Kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Még ebben a hónapban kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről.